0: Sancham kere kolli chalu me. Sam kojeland kere kolli chalu. Abu yar pen cham kere kolli chalu. Ya ya zaid sir hal chune. Namar ilton namar dingen di har nikal chala ala. Jadi jima mudu sma sabara makani. Ote kede hoddu elndu ote kede dalde welde kede ka halate ko kede ka halate ko
1: Sambo mari honi ma charbo. Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
2: Get ready.